0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit július 2-án magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. Andrej Plenković miniszterelnök kontra Zorán Milanović köztársasági elnök. Nemzeti program a melegvérű lófajták tenyésztésére. Horvátország 13 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Nemzetközi tudományos konferencia kezdődött ma Eszéken. És a horvát labdarúgó válogatott ma éjjel Portugáliával játszik.
1: Híreink következnek.
0: Tihomir Kundit vezérkari főnök nem írta alá a horvát katonák párizsi katonai díszszemlén való részvételéről szóló határozatot. Andrej Plenković miniszterelnök komolytalan magatartásnak nevezte ezt, és felszólította őt, hogy a törvényeknek megfelelően járjon el. Zoran Milanović elnök ezzel szemben hangsúlyozza, hogy Kundit helyesen járt el, amikor végrehajtotta az utasítását. Plenković azt állítja, hogy Milanović elszigetelődésbe sodorja Horvátországot. A kormány mai ülésén elfogadta a horvát köztársaságban a melegvérű lófajták fejlesztését előmozdító nemzeti programot, amelynek értéke 1,25 millió euró. Dávid Vlajcsics mezőgazdasági erdészeti és halászati miniszter tájékoztatása szerint az 5 éves program célja a melegvérű lófajták tenyésztésének fejlesztése, valamint ezzel párhuzamosan a horvát köztársaságban született csikók minőségének javítása. A program emellett ösztönözni kívánja a lovak részvételét sportversenyeken, valamint átlátható pénzügyi támogatást kíván biztosítani a horvát

az uniós tagság, illetve maga az Európai Uniós projekt ellen kampányolnak. Mi úgy véljük, hogy ez a 13 év lehetőséget biztosított Horvátország számára a fejlődésre, a beruházásokra és számos olyan projekt megvalósítására, amelyek a tagság nélkül sokkal nehezebben és lassabban valósultak volna meg, mondta beszédében Plenković. Ma nyílt meg Eszéken az első nemzetközi tudományos konferencia, a Dráva Kémiai Konferencia 2026 címmel. A tudományos találkozót a Horvát Kémiai Társaság fennállásának 100. évfordulója alkalmából hívták létre. A rendezvényt a társaság eszéki és varasdi tagozatai szervezik, azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést a tudományos közösség, az oktatási intézmények és az üzleti szféra között. A konferencia első napján a résztvevők olyan plenáris előadók prezentációit hallgathatták meg Csehországból, az Egyesült Királyságból, Szerbiából és Horvátországból, akik az elméleti, alkalmazott és interdisziplináris kémia, valamint a kémia oktatás területén elért legújabb eredményeket mutatták be. Eszéken koszorúzással, szentmisével és a kerületi tanács ünnepi ülésével emlékeztek meg a Novigrád városrész napjáról, valamint a Szent Ciril és Metód plébánia búcsú ünnepéről. A program délután vette kezdetét a novigrádi temetőben koszorúzással, amelyet a Szent Ciril és Metód plébánián tartandó szentmise követett. Az ünnepség központi eseménye a Novigrád városrész tanácsának ünnepi ülésével volt, amelyre a Szjenyák lakónegyedben található IPK áruház előtti amfiteátrumban került sor. A horvát labdarúgó válogatottra mai jel 1 órakor Torontóban a világbajnokság egyik legfontosabb mérkőzése vár. Nemzeti csapatunk a Portugália elleni találkozón próbálja meg kivívni a 8-at döntőbe jutást.

Móri Zsigmond 1879-ben született Tiszacsécsén. Móri Zsigmondé 9-en voltak testvérek, közülük 2 korán halt meg. Az egyik tejhiány miatt valósággal elsorvadt, a másik ruháját pedig felgyújtotta egy szomszéd kisfiú. A család kénytelen volt Istvánliba, Pallagi László kovács műhelyébe költözni, és ezzel gyakorlatilag véget ért Móri Zsigmond gyermekkora. A család embertelen nyomorba került, majd Prügyre költözött. Móricz Bálint napszámosként tartotta el 7 gyermekét, s oly keményen dolgozott, hogy felesége kívánságára az összes gyermeket tanítatni tudták. Móri Zsigmond elemi iskolába 1886-87-ben Istvándiban, majd 1887-90-ig Prügyön járt. Ezután a Debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait, ahonnan 1894-ben Sárospatakra került. Mivel itt meglehetősen rossz tanuló volt, és egyedül érezte magát, a kisújszállási gimnázium igazgatója, egyben anyai nagybátyja, Pallagi Gyula, 1897-ben magával vitte kisújszállásra, ahol végül 1899-ben Móricz letette az érettségi vizsgát jórendű eredménnyel. A kor szokásaihoz híven gimnazista korában legációba ment Szakolyba. A legációt nagybátyja, Pallagi Gyula is szorgalmazta, aki levelet írt barátjának, Balogh Péter, akkori szakolyi körjegyzőnek, aki örömmel fogadta a kis Móricot. Móri Zsigmond később is gyakran visszalátogatott Szakolyba, majd a közeli Érpatakra. Később szakolyi emlékei alapján írta meg a Kisvilágos kivirattik című regényét. Debrecenben református teológiát hallgatott, majd jogra járt, segédszerkesztője volt a Debreceni Hírlapnak. 1900. októberében Budapestre költözött, a Nádor utca 15-ben bérelt egyetlen szobát. A fővárosban jogot és bölcsészetet tanult, azonban nem tett tanári szakvizsgát. Nagy élmény volt számára, hogy Négyesi László stílus gyakorlatain részt vehetett. Ezek az összejövetelek sok kezdő művész számára adtak biztos kiindulást és alapokat. Móricz itt találkozhatott többek között Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Bánoczi Lászlóval, Olá Gáborral, Benedek Marcellal. Megélhetési okokból különböző hivatalokat vállalt. 1902-ben, mint óraadó tanár dolgozott a kisújszállási gimnáziumban, valamint tisztviselő volt a kultuszminisztériumban, később pedig a központi statisztikai hivatalban. Egyetemi tanulmányait sohasem fejezte be. 1903-ban Mikszáth Kálmán hívására az Újság gyermekrovatának szerkesztője lett. A Kispaludi Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, és 1903-905 folyamán Szatmárfalvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a Kállai kettő szövegét is. 1905-ben házasságot kötött Holics Eugénia tanítónővel, azaz Jankával. Házasságuk 1925-ben Janka öngyilkosságával végződött. 1908-ban a Nyugatban megjelent Hét Krajcár című novellája azonnali hírnevet hozott neki, Ady Endrével is barátságot kötött. Ezt második gyermeke halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt fel igazi hangja. Igen késő volt, 28 éves korom után, amikor rájöttem, hogy voltak éppen csak azt lehet leírni, ami fáj, ami megsebzi az embert. Ez az állapota szabadította fel benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet és élmény anyagát. Sorra születtek sikeres regényei, elbeszélései. 1915-ben a fronton önkétes haditudósítóként dolgozott, több riportot írt, üdvözölte a polgári demokratikus forradalmat. A háborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katona sorsról. Sokat várt az őszi rózsás forradalomtól. Az újonnan megalakult Vörösmarty Akadémiának 1918. december 1-től alelnöke volt. 1919. február 5-én pedig a Kispaludi Társaság beválasztotta tagjai közé. 19. februárjában írta a föltörvény Kiskátéját. Eleinte reményeket fűzött a tanácsköztársasághoz, bízott a változásokban, azonban májusban a kommunditatórikus rendszereit látva kiábrándult belőlem.
A 20-as években az író magánélete gyökeresen átalakult. 1924-ben megismerkedett Simonyi Mária színésznővel. Felesége féltékenységből 1925 áprilisában öngyilkosságba menekült. Móricz külföldi utazásokkal próbálta enyhíteni önvádló gyötrelmeit. 1926-ban feleségül vette Simonyi Máriát. Osváth Ernő halála után 29 decemberre és 33 februárja között Babicssal közösen szerkesztette a Nyugatot, szerkesztői elveiket azonban nem igen tudták összehangolni. Móriczé volt a prózarovat, a folyóiratot igyekezett a nemzeti koncentráció orgánumává tenni, megszervezte a Nyugat barátok körét, könyvsorozatot tervezett, járta az országot, erdélyi, felvidéki, vajdasági, amerikai magyar szerzők írásait közölte, felkarolta az autodidakta paraszt tehetségeket. 1937-ben szakított második feleségével, Simonyi Máriával is, ekkor végleg visszavonult Lányfalura. A nehéz időkben e település sokszor nyújtott számára menedéket, lelki vigaszt. 1942. augusztus 29-én telefonon értesült arról, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született. Annyira meghatódott, hogy lejtette a kagylót és gutaütés szenvedett. Szeptember 5-én hajnali 2 órakor hunyt el agyvérzésben a budai Korányi klinikán.

0: időjárás jelentés.
1: Ma a szárazföld belseje változóan felhős volt napos időszakokkal, keleten helyenként kevés esővel. Gyenge és mérsékelt északkeleti légmozgásban a nappali hőmérséklet 24 és 28 Celsius fok között alakult. Eszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 77%, a légnyomás értéke 1013 hektopaszkál volt. Kicsit még tart a felfrissülés, holnap időnként mérsékelt, néha növekvő felhőzet jellemzi majd az időjárást. Rövid helyi záporok előfordulhatnak, főként délután az ország belsejében. Az éjszakai hőmérséklet 13 és 17 Celsius fok között alakul, míg a nappali 27 és 30 Celsius fok között várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!